Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 3-a, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A kőbányai segítő szűzanya lengyel templom harangját hallották. A 19-20. Század fordulóján a dinamikusan fejlődő Budapest lengyel emigránsok tömegeit vonza Budapestre. A lengyel munkások többnyire a jelenlegi 10. kerület kőbányáiban és téglagyárában dolgoztak. 1908-ban a lengyel emigránsokkal együtt Budapestre érkezik Vincenti Danek atya, akinek vezetésével megalakul a Lengyel Templomépítő Társaság. Danek atya fáradhatatlanul keresi az anyagi támogatókat, és így 1925-ben Kőbányán megindul a segítő szűzanya lengyel templom építése, mely 1927-ig tart. A templom tervezői a magyar Árkai Aladár és a lengyel Adolf Siskó Bohus voltak. A templom freskóit a lengyel Malcsik család festette. Igen figyelemreméltó a mennyezeti freskó, mely a lengyel sast ábrázolja. A sas alakját a Kőbányán lakó lengyel lányok arcaiból festette meg a művész. A lengyel sasnak ez a fajta ábrázolása a világon egyedülálló. Az oltárkép a segítő szűzanyát ábrázolja, és Danek atya Lembergből hozta magával. A templom színes üvegablakai lengyel-magyar szenteket ábrázolnak, így például Szent Kingát, Szent Lászlót, Szent Hedviget. A templom közelmúltban felújított orgonáját a II. Világháború idején Magyarországra menekült katonák hálaadományaiból építették 1940 és 43 között. A harangot a Lengyel Templomépítő Társaság és az amerikai hívek adományaiból 1926-ban öntötte Slezák László aranykoszorús mester. Az Óhegy utcai templom Magyarországon egyedülálló lengyel templomként várja a lengyel és a magyar híveket.

0: Jelenlét, kultúra.
1: Dévlészere Kávtumérdom elé, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Június 5-én az A38 hajónat különleges koncertet a Magyar Híd Zenekar és Nagy Csomor András zenekara. A koncert előkészületeiről mesél Balázs Tamás, Radics Ferenc és Ürmös Ferenc. Baranyi Csaba első könyve, a Tükörszív, személyes és őszinte történeten keresztül mesél fájdalomról, önazonosságról és újrakezdésről. Magyar népzene és a kávéházi cigányzene találkozásából épít különleges zenei hidat a Magyar Híd Zenekar. A formáció küldetése, hogy az autentikus népzene kiegészüljön világzenei hatásokkal, mégis megőrizve a magyar népzene és a cigányzenei tradíció elemeit. A zenekar június 5-én lép színpadra az A38 hajón koncerttermében, Nagy Csomor András és zenekara társaságában, az Egy Kárpát-medence fesztivál részeként. Vendégeim Balázs Tamás zenekarvezető, Radics Ferenc, a Magyar Állami Népi Együttes zenekarvezető prímása, Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett és lisztdíjas hegedű művész, valamint Ürmös Ferenc, nagybőgős. Köszöntelek titeket a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtátok a meghívást. Most az apropó, ami miatt beszélgetünk, az a június 5-i koncertetek lesz az A38-as hajón. Meséljetek erről, kérlek, hogy ez miért fontos és mi várható.
2: Így van, köszönjük szépen a meghívást, és köszönjük, hogy ismét itt lehetünk. Így van, június 5-én fogunk játszani az A38-as hajón, és hát ez egy közös koncert lesz Nagy Csomor András és zenekarával igazából. Ennek az apropója, hogy a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szervezett egy fesztivált, aminek pontosan az a neve, hogy Egy Kárpát-medence fesztivál, az A38, és hát ezen belül fogunk mi is fellépni. Készülünk gőzerővel, zajlanak a próbák, és hát annyit előjáróban, hogy fél hétkor lesz kapunyítás, aztán fogunk külön-külön is játszani, tehát a két zenekar, illetve ha minden igaz, akkor együtt is fogunk játszani.
1: A közös muzsikálás alkalmával saját dalotokat játszátok együtt, vagy a Nagy Csomor Andris ékszámet, vagy ezt hogy fog kinézni?
3: Hát szerintem ez egy feldolgozás lesz majd valamiről, azt nem tudom, még szerintem egyikünk se tudja pontosan, hogy mi lesz az a közös dolog, amiben mi együtt fogunk játszani, de reméljük, hogy jó lesz.
1: Nagy teret hagytok a koncert alatt az improvizációnak, vagy a spontaneitásnak, vagy ez inkább egy sokkal feszesebb koncert lesz?
4: Nem hiszem, hogy feszes koncert lesz, szerintem nagyon szabad koncert lesz. Az improvizáció, ugye, hát szerintem ez egy alap, amit a mi zenekarunkban majd hallani fog a kedves közönség. És ugye természetesen vannak olyan kötött dolgok, amiben akkor is belenyúlunk, ha kötött. Ettől ilyen ez a zenekar, úgyhogy nagyon fiatalos hangulat, nagyon fiatalos felfogás, fiatalos feldolgozások, és nagyon jó hangulat, ezt tudom mondani.
1: Hogy látod, milyen a fiatalokkal együtt dolgozni? Ők ugye nagyon nagy elismeréssel és a legnagyobb tisztelettel beszélnek rólad. Te hogy látod őket, milyen muzsikusok?
4: Hát én fordítva ugyanezt tudom elmondani. Én, ha ennyit tudtam volna ennyi idős koromban, szerintem akkor most nem biztos, hogy itt tartanék, hanem lehet, hogy sokkal följebb. Úgyhogy ha hiszik, ha nem, én nagyon örülök, hogy ott közöttük lehetek, hiszen mindig tanul valamit az ember. Nagyon jól mondják azt, hogy ha egy művész elégedett, akkor az meghalt. Hát nem haltam meg, nem vagyok elégedett, folyamatosan tanulok, és szerintem ez így lesz még nagyon-nagyon sokáig.
1: Akkor más az az energia, más az a lendület, amit ők tudnak hozni?
4: Szerintem igen. Igen, és bennem is újraébresztik ezt talán, úgyhogy óriási öröm, óriási megtiszteltetésnek veszem, hogy én egyáltalán közöttük lehetek.
1: Amióta beszéltünk, Tomi, azóta megjelent még egy dalotok, ugye, ha jól tudom, tehát már 4 dalotokat hallhatja a közönség. A koncerten most fogtok még új számokat is játszani, amiket hallhatnak tőletek, vagy ezeket, ami kijött már eddig?
2: Lesznek újak is, így van. Azokat még hát nem sikerült el menni stúdióba felvenni, mert most tényleg gőzerővel készülünk erre a júni 5-re. De lesznek új dalok is, és hát nyilván a felvett 4 dal is el fog hangozni a koncerten.
1: Hogyan jött a megkeresés egyébként? A Nagy Csomor Andris keresett meg titeket, hogy közösen dolgozzatok, vagy régi barátság, vagy mire nyúlik ez vissza?
2: Hát igazából mindkettő, tehát így van az Andris nekem régi jó barátom, és már többször játszottunk együtt, úgyhogy én, mint vendégművész játszottam a zenekarába, és egy nagyon jó barátság alakult ki köztünk, aztán ő hívott fel, így van, hogy lenne egy ilyen lehetőség, hogy a két zenekar közösen adjunk egy koncertet az A38 hajón, és akkor hát igazából így jött ez az egész.
1: Feri, te hogy látod, mennyire nehéz a másik zenekarnak ugye a repertoárját megtanulni, vagy bekapcsolódni ebbe, vagy azért hasonló a két zenekar stílusa?
3: Hát igazából érdekes, szerintem nem is feltétlen azt mondanám, hogy nehéz, hanem inkább más. Tehát egy más szint, egy más stílust csinálnak, mint amit mi szeretnénk, hogy ami belőlünk jön igazából. Viszont én is nem titok, én már egy párszor játszottam Nagy Csomor Andrásékkal, úgyhogy igazából nem mondom azt, hogy idegen tőlem az a stílus, amit ők játszanak például.
1: Hány próba előzi meg ezt a közös fellépést? Ugye említetted, hogy gőzerővel benne vagytok a munkában.
2: Hát igen, most így számomba nem bocsájtkoznék pontosan, mert nem akarok összevisszaságot beszélni, de hát annyit hozzá kell tennem, hogy mivel mi is ugye most már sokan vagyunk, tehát maga a létszám, így ezért kicsit komplikált összehozni, mert tehát mindenki egyenként nem az, hogy egy-két helyen, hanem akár több zenekarban is több helyen játszik, tanít, stb. Úgyhogy nem könnyű összehozni a próbákat, de tényleg most rajta vagyunk, hogy ez a június minél nagyobb sikert arasson.
1: És a jövőben még milyen koncertek állnak előttetek? Hol láthatnak titeket így a nyár folyamán?
4: Én egyelőre részletes terveket még nem tudok, és hiszen én nem olyan rég kerültem ebbe a zenekarba. Én azt tudom, hogy akármennyi fellépést leszünk, biztos, hogy ott leszek, ha ők is akarják. És a hangulat az biztos, hogy garantált, hiszen a próbákon is nagyon jó hangulat van. És a Nagy Csomor Andrissékkal meg nem hiszem, hogy probléma lesz, mert olyan jó hangulatú mind a két zenekar, hogy itt meg olyan jól képzett zenészek vannak benne, hogy igazából bármilyen stílus, hiszen nekünk szerintem az az előnyünk, hogy próbálunk mindenfajta stílust jól játszani, és nem hiszem, hogy ez gondot fog okozni, szerintem egy hatalmas jó buli lesz.
1: Igen, mindenkit arra biztatunk, hogy látogassanak el majd június 5-én az A38 hajóra, ugye igen, Nagy Csomor Andrisékról is lehet tudni, hogy ők is a cigányzenét és a magyar népzenét és a világzene különböző műfajait vegyítik a repertoárjukban, úgyhogy biztos, hogy egy nagyon jó hangulatú koncert lesz előttetek. A legutóbbi beszélgetésünknél szóba került a videóklip készítése, most azzal hogy álltok?
2: Hát igazság szerint most szervezés alatt áll még a dolog. Mondom, most igazából ez a június nagyon rányomja a bélyegét az idáig elmúlt időszaknak, és a következő pár hétnek is, mert már annyira sok idő nincs, ha jól számolom, akkor bő két hét van a koncertig.
1: Mire adásba kerül, akkor egy hét?
2: Igen, szóval, hogy hát ezen kívül amúgy még tervezünk zenekari fotózást, ami még kimaradt az életünkből. Szeretnénk újból stúdióba menni, az új dalokat felvenni, illetve videóklip is így van, hogy szerveződik, tehát vannak tervek, de ez mind majd csak, ha már túl vagyunk ezen a koncerten.
1: A jövőben is szeretnétek együttműködéseket különböző zenekarokkal, vagy akár egy énekessel, egy hangszeres zenésszel, bárkivel, hogy ez így a zenekar életében jellemző lesz?
2: Természetesen igazából nyitottak vagyunk bármire, szóval...
1: Nem zárkóztok el akkor a különböző felkérésektől, hogyha ilyen lehetőség adódik. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon sok sikert kívánok akkor a nagy koncerthez is, amire készültök.

0: Egy megrázó, mégis reményt adó önéletrajzi történet áll Baranyi Csaba első könyvének középpontjában. A Tükörszív című kötet személyes élményeken, traumákon és belső küzdelmeken keresztül mutatja meg, milyen hosszú út vezethet az önelfogadásig és a lelki gyógyulásig. Csaba szerint a könyv egyik legfontosabb célja, hogy kapaszkodót és reményt adjon azoknak, akik hasonló nehézségekkel küzdenek. Köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszönöm, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Az apropó, ami miatt beszélgetünk, az az első és a legújabb könyved, ami most jelent meg a közelmúltban, Tükörszív címmel. Mikor fogalmazódott meg benned az, hogy könyvet szeretnél írni? Ez egy életrajzi ihletésű könyv, ugyebár. Mikor érezted azt, hogy ezt meg kell írnod?
1: Ez a könyv 5 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem. Hát ugye akkor jött a Covid, és hát körülbelül akkor is a tájéken kezdtek ezek a MeToo dolgok is előjönni, mondjuk így. És én nagyon is sok interjút, riportot hallgatok majd napén. Akkor volt egy lány, aki egy úszónő, és ő mesélt egy történetéről, és bár én is tudtam, hogy nekem is van egy történetem, ami ilyen bántalmazó dolgokkal van átítatva, de valahogy akkor esett le nekem, hogy úristen, hát akkor ezt nekem is hogy közölni kéne. De nem akartam beállni így a sorba, hogy na, akkor most én is elmondom 127. emberként, de hogy éreztem a késztetést arra, hogy valamilyen formában ezt meg kéne fogalmaznom, de nem tudtam, hogy hogy. És akkor tulajdonképpen egy álomszerű dologként jött szó szerint, olyankor pont lehol elolottam akkor, és akkor így jött egy álom, hogy úr, ez legyen könyv. Konkrétan a címet is megálmodtam, és a fejezeteket is, és hogy hogy nézzen ez ki. Akkor kézzel az volt a címe, hogy Lélekszem. Volt egy ilyen áthallásos, ez így nagyon tetszett, de aztán végül ez a Tükörszív maradt.
0: Miért pont ezt a címet választottad? Mit jelent ez?
1: Ennek a címnek 2 darab értelmezés van. Egyik ez egy szó szerint értelmezés, ugyanis én egy elég ritka betegséggel születtem, ami sinus inversus, ami azt jelenti, hogy jobb oldali szív. Anatómiailag én így lettem összerakva Jóisten által, hogy valahogy nekem így jobb oldalra húzódik a szívem, és átvitt értelemben értelmezett dolog pedig az, hogy ha valaki elolvassa ezt a könyvet, akkor rá fog arra jönni, hogy miért is az. Tulajdonképpen egy tükröt mutatok magamról az embereknek, mert nekem nagyon fontos volt az, hogy valós értékeket mutassak az életemen keresztül az embereknek. Félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy ők a legnagyobb bölcsember, de úgy éreztem, hogy, és ezért is indult el ez a könyv bennem, hogy nekem a sorsom úgy alakult, hogy megszülettem kórház, nagyon sokszor voltam kórház, ugye a szívem miatt ugye műtöttek nagyon sokat, és utána nevelőszülőkhöz kerültem, ahol bántalmazó kapcsolatban voltam 8 éven keresztül, utána állami gondozásba kerültem, ugye roma vagyok, és olyan kisebbség is így közbe jön, és ennek az egész egyvelege megtörténik velem. És hogy ebből én hogy boldogulok? Mert sokan mondják azt, hogy úristen, ilyen traumákkal hogy tudok én így megmaradni? Mint ember, mint jövőképeket felfesteni magamnak, hogy ez hogy? És akkor gondoltam, ezt én leírom azért, hogy tudjak az embereknek segíteni. Egyrészt sorstársaknak, mert nagyon fontos számomra az, hogy nekik is segítsek, mert ha belegondolok abban, hogy milyen jó lett volna, hogyha nehéz időmben lett volna akár egy könyv, vagy bármi, akár egy ember, élő ember, aki elmesél az ő történetét, és mankókat adott volna. Nem tudom azt, hogy könnyebb lett volna, de biztos, hogy megkönnyebbülés lett volna. Hogy úristen, nem vagyok egyedül, és
0: már a tudat, igen,
1: lenne egy példa előttem.
0: Ugye, aki elolvassa a könyvedet, vagy el fogja olvasni, az látja, hogy elég részletesen leírod azért ezeket a nehéz éveket, vagy ezeket a traumákat. Volt benned olyan az írás során, hogy nehéz volt mondjuk újra élni ezeket az eseményeket azáltal, hogy leírtad, és ilyen részletesen, ugye, hát ezt valamennyire újraéli az ember, ez nehézség volt?
1: Ja, nagyon. Nagyon, mert tudtam azt egyébként, hogy ezek bennem nagyon fel fognak jönni, mert úgy voltam, hogy vagy mindent, vagy semmit. Mert szerintem így van értelme. Egyébként mai napig követnek ezek a rémálmok, inkább álmokban jelentek meg ezek sokszor. Például a nevelő anyám általában gonoszként jelenik meg így az álmaimban, és én nekem valahogy kis is spirituális is lettem egyébként, ennek köszönhetően valahogy. Sokszor gondolkodom azon, hogy vajon ezzel a dologgal életettem a múltat, vagy igazán most fog-e dolgozni bennem? Nem tudom még. Viszont azt tudom, hogy ezzel nekem dolgom van, és hogy ebben nekem nem szabad belesüllyednem, hanem ezáltal én erőt merítve kell tovább lépnem, mert tudom azt, hogy a múltat nem szabad elfelejteni, viszont tanulni kell belőle inkább, mint hogy benne ragadjunk, és akkor a rossz irányba mozduljunk. Nyilván ez egy terápiás jelleggel is készült ez a könyv, ezt nem tagadom, sőt, mert én hiszek abban, hogy az írással, mert mondom, ezt tapasztaltam, és nem hiába mondják azt, hogy az írás a legjobb terápia. Úgyhogy nekem ez egy tényleg az volt, és ennek lesz folytatása, ez nem mondom azt, hogy ennyi volt, és kész, de most úgy gondolom, hogy megfogtam valamit, ami igazán elindíthatja bennem azt a gyógyulási folyamatot, amire én már régóta vágytam.
0: Volt olyan rész, amit esetleg kihagytál, mert hogy annyira mély volt, vagy annyira fájdalmas, vagy akkor, ahogy említetted, ez tényleg úgy az egész életedet lefedi, vagy minden történés szerepel benne?
1: Inkább valamit felnagyítottam, valamit pedig kihagytam, mondhatjuk így is. Azért, mert vannak olyan dolgok, amikről nem írtam a könyvből, mert annyira durvák, és azért nyilván tudom a határt, meg az, hogy az én nyomdafestéket tűrően kell ezeket fogalmazni valamilyen szinten, viszont az igazság az benne van, szóval én nagyon törekedtem arra, hogy valósan írjak, és tényleg olyan dolgokról írjak, amik megtörténtek legtöbbször velem, de olyan dolgokat is leírtam magamra öltve, amit mással tett. Itt ugye elsősorban nevelőanyúról van szó természetesen.
0: Gondolod, hogy ő elolvassa ezt a könyvet?
1: Biztos, 100%.

0: Képzeld el egyébként, ami meglepődtem, amikor már ezt a Lira könyvkiadó forgalmazza a partvonal által, és nagyon érdekes, amikor így megkezdődtek az előrendelhetőségek a weboldalon, tőlük rendelték a legtöbben. Én Heves megyében nőttem föl. Az ottani rokonok vették meg a legtöbben, és képzeld el, egy pont ma is kaptam egy üzenetet, mint konkrétan majdnem minden nap kapok egy üzenetet Heves megyébe, hogy megkapták a könyvet, és hogy mennyire örülnek, és hogy drukkolnak, ami számomra meglepő volt, már csak azért is, mert egyébként a rokonok többsége egyébként tudta, hogy mi zajlik ott honnálunk, de mégsem mertek szólni. Ami egyébként egyrésztről felháborít ma, hogy miért nem. Kettő meg bennem ez kettőség, egy vegyes érzelmeket táplál, hogy persze örülök neki, hogy drukkolnak, de ugyanakkor, hogy oké, nem, akkor miért nem szóltatok, miért nem lehetett ezt volna megelőzni. És nagyon sok gyereknél egyébként sorstársnál ez van. Az legjobb kérdés, amit imádok, hogy hát miért nem szóltál akkor? Hát hogy szólhatnénk én olyan ember előtt, a szakembernek, akit látom, hogy felkészít, mielőtt jön a gyámos, mert a gyámos ugye mindig előre kell, hogy szóljon, hogy jön látogatni, és engem akkor felkészít. Tehát, na figyelj, ezt mondhatod, mert ha ezt mondod, akkor véged van.
1: És akkor annak következményei
0: lettek következményei lettek volna. Szóval nem is értem.
1: Hogy látod, van esély arra, hogy ez a, akár a gyermekvédelemben, vagy a nevelőszülői hálózatban ez a könyv változást hozzon, vagy szembesítse azokat a szakembereket, akik még most is vannak, és tehát, hogy ezek a helyzetek gondolom ugyanúgy vannak most is, meg megtörténnek, hogy ezzel a rendszer szembesüljön egy kicsit, és talán változás induljon el?
0: Tulajdonképpen nekem most ez a legnagyobb célom, hogy valami változást indítsak el ebben. Tudom azt, hogy ez én egyedül kevés vagyok, ezért is igyekszem most arra, hogy én most megírtam a történetemet, én ezt a nagyvilágnak most megmutattam, és ezzel kell kezdeni valamit. Én most azon dolgozom, hogy eljussak egy csomó olyan intézményben, vagy ilyen hálózatokhoz, akik szakemberekhez, akik ezzel foglalkoznak, és hogy valami együttműködés keretein belül, vagy nem tudom bármi, ezzel foglalkozunk. Például én most arra gondolok, hogy akik mondjuk nevelőszülőknek akarnak menni, azoknak a szűrései nagyon szakszerű legyen. Igen, ez nagyon nehéz, tudom, de hogy olyan emberek kerüljenek nevelőszülőnek állományba, akik ténylegesen azért mennek ebbe a hivatásba, mert hogy tényleg segíteni akarnak a gyerekeken, nem pedig azért, hogy jóval megfizetjük őket, és akkor ennyi, mert tudod, az van, hogy persze kimennek a környezettanulmányt, megcsinálják, oké, és a pszichológia vizsgálaton úgy, ahogy átmennek, nem tudják, hogy a négy fal között mi van. És nekem azt nem mondja senki, hogy egy jó szakember ezt nem tudja kiszúrni.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy persze, abszolút a nevelőszülők szűrése az első, de hogy talán itt nagyobb felelőssége van azoknak a szakembereknek, akiknek ez a
0: abszolút
1: munkája, hogy ezt felügyeljék rendszeresen, havonta, hetente, és igen, itt merül fel a kérdés, hogy ez hogy történhet meg, hogy ez évek alatt egy szakembernek nem tűnik fel, hogy problémák vannak.
0: Én azt gondolom, hogy
1: családban.
0: Én azt gondolom, hogy feltűnik, mert feltűnik. Csak valahogy nem akarnak ezzel foglalkozni, és bocsánat, hogy ezt mondom, de ez így van, hogy könnyebb szönyeg alá söpörni, viszont én olyan ember vagyok, hála jó Istennek, aki ezt nem hagyja, és teszek ennek érdekében, viszont azt is hozzá kell tennem, hogy viszont vannak nagyon jó nevelőszülők, és ismerek is a környezetemben, például most volt a könyvbemutatóm, és kifejezetten hívtam olyan embereket, akik nevelőszülők, és a másik oldalt mutatják meg, mert azt én így tartom felnek az egészet, és igazságosnak, hogy megmutatom minden két oldalt. Én sajnos a rosszabbik oldalt tapasztaltam, viszont vannak nagyon jó emberek is, és ennek nagyon-nagyon örülök, és az ilyen emberek kellenek ahhoz, hogy tényleg minden gyerek megkapja az esélyt.
1: Hogy látod, eddig milyen a fogadtatása a könyvnek? Ugye már említetted, hogy rokonok, meg ismerősök visszajeleztek, de itt tágabb körből milyen a...
0: Kézzel rengeteg üzenetet kapok, szinte minden nap számomra még idegen emberektől, hogy köszönik a történetet, ők is hasonló helyzetben vannak, illetve, hogy folyamatosan küldik a képeket, hogy ott könnyen a kezükben ott vannak. Ez nekem nagyon sokat segít, meg olyan üzeneteket is szoktam kapni, amik részletesen leírják, hogy velük mi történt. Hogy például ők is átélték azt, hogy megverik őket, vagy ha megszégyenítik, vagy hogy például nem adtak friss ételt nekik, vagy hogy

0: egy ilyen életrajzi könyv lenne a folytatás, amit említettél?
1: Tulajdonképpen azt tudom, hogy írni szeretnénk még ezzel kapcsolatban, de nem feltétlenül az én történetemet vinném tovább, hanem kicsit szakmaiabb történeteket. Még nem tudom, hogy hogy alakuljon, esetleg kell állam is kezd, vagy most diplomázom, és utána jön ez a része. Viszont annyit tudok még így elmondani, amit én is így fontolóra vettem, hogy én nem vagyok szakember, tudom nagyon jól, nem is akarom ezt eljátszani, sőt, viszont fontosnak tartom azt, hogy mivel én hiteles ember vagyok ebben a témában, hogy én ezzel foglalkozni akarok. Nem biztos, hogy a folytatás egy könyvformában fog megjelenni, ezt nem tudom, de lehet, hogy igen, de lehet, hogy nem, nem tudom még, de mondom, inkább ilyen személyesebb vonalra venném ezt az egészet. Emberekkel találkozni, gyerekekkel, akár felnőttekkel, szóval egy ilyen interakciót akarok létrehozni.
0: Bízunk benne, hogy sikerül, és abban is, hogy ez egy változást tud majd elindítani így a gyermekvédelemben, meg a nevelőszülői hálózatban, hogy ilyen esetek ne történjenek meg a jövőben senkivel.
1: Abszolút.
0: Sok sikert kívánok a jövőben.
1: Köszönöm.
0: Neked, akár a könyvedhez, akár az életpályádhoz. Még annyit árulj el, hogy az államvizsga után milyen terveid vannak?
1: Megyek tovább, tanulok, én örökre tanulok. Most kézzel jelentkeztem a színművészetének a rendezőasszisztensi szakára, meg a Kodolányi Egyetemnek a rendezvényszervezői szakára. Sokan kérdezik tőlem, hogy de hova tanulsz, már harmadik diplomára csinálod. Én fontosnak tartom a tanulást egyébként, mert főleg ugye, mint roma ember, kisebbségi ember, én, most magamról beszélek, én a tanulásban láttam a lehetőség, a legnagyobb lehetőségemet, és szerintem ezzel sokan tudnak azonosulni. És hálásnak szeretek tanulni, amennyire kicsinek gyűlöltem, most már annyira szeretek, és hál' Istennek, hogy én szeretek tanulni, és tényleg úgy érzem, hogy ezzel biztonságban is érzem magam, meg hát több lábon állok, szóval egyik nem jön össze, akkor majd jön a másik. És mivel most ez a bizonytalan világképünk, ugye, eléggé kiszámíthatatlan, ezért jó érzés számomra, hogy az a tudat, hogy oké, okay, nem baj, hál' Istennek nem áll fönt ez a veszély most még, jó érzés, hogy az embernek van több lába, és hogy tud mihez nyúlni, hogyha kell.
0: Így van, tehát az egy stabilitás, biztonságot ad mindenbe.
1: Igen, igen.
0: Nagyon szépen köszönöm, Csabi, hogy itt voltál, és hogy megosztottad a gondolataidat.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Dévlisza, Fit Sanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, Ungur Rádió, pa limba de beás, pantru lumecára. Bună ziua, sovegei, dragul domn, Ilona mi sfata lutița. Astăzi povește vița auză, numai puneți urece. Povastă. Dăzvăială, toată povastă trebuie în nence să chestilească. În nence. Și atunci, dacă băiașii

0: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбугувам се с вас от мое име и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Немет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. И не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването можете да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено по поръчка на медийна група Дуна от MTVA и Светла Кьосева през 2026 година. Дочуване и приятен ден!
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Rubonyová Ivett a szerkesztő nevében, Bencsik János köszönti Önöket. A mai Nemzetiségek zenéje magazinunkban a Corben Dallas szlovák együttes felvételeiből válogatunk. Akik ismerik az 5. elem című filmet, azoknak azonnal eszébe jut a főszereplő, melyet Bruce Willis alakított. Éppen az ő filmbéli nevét használta az a három pozsonyi fiatalember, akik 2010-ben alapították meg alternatív rockzenekarukat. A Corben Dallast jelenleg hárman alkotják: Juraj Benetin énekes-gitáros, Lukás Fila basszusgitáros és Ozo Gutler dobos. Civil foglalkozásuk van, a zene a hobbiuk. Juraj Benetin énekes és Lukás Fila gitáros középiskolás koruk óta zenélnek együtt. A Corben Dallas együttes megalakulása óta 5 albumot adott ki. Rengeteg koncert van mögöttük, sőt, szimfonikus zenekarral is koncerteztek, és az a Sklom, azaz az Üveg mögött sorozat zenéjét is ők szerezték. A közönségük soraiban kortársaik, hallgatók, egész

A pozsonyi Corben Dallas együttes, Csó Uzs, és Akkor mi van című szerzeményüket hallották, mely a Pekne Ceszti, azaz Szép utak című lemezükön jelent meg 2010-ben. Ez volt az első lemezük, mely tulajdonképpen egy koncertfelvétel. A következő évben nevezték ezt az albumot a Radiohead Awards versenyre az év albuma és a kritikusok kategóriában. Az együttes átütő sikerét valójában második lemezük, a Carnaval of Avrana, jelmezbáli varjú hozta meg. Ezt 2013-ban adták ki a Slanko Records jóvoltából. Az iTunes és a Spotify alapján is a szlovák lemezlisták élére került ez az album. A Radiohead Awards versenyében 2013-ban megkapták érte a legjobb lemezdíját, valamint Otyec az Apa című számukért a legjobb koncertegyüttes díját is. 2014-ben jelent meg az együttes harmadik lemeze, Banská Bystrica, azaz Beszterce bánya címmel, majd 2017-ben jelent meg a Stredovek középkor című albumuk.

A Corbin Dallas zenekar nagyon szívesen dolgozik együtt más zenészekkel és együttesekkel is. Csehországban is és Szlovákiában is sokat koncerteztek közösen a Zrnyi együttessel. A Viva Muzika Fesztiválon, majd később a Pohoda Fesztiválon is, mely Szlovákia legnagyobb nyári fesztiválja, szimfonikus zenekarral szerepeltek a nagy érdemű előtt. A híres szlovák énekesnővel, Jana Kirchnerrel az Együtt című duettet készítették el. A zenekar a szlovák népzenével is kísérletezik. Átdolgozták a Szegyi Szokol Najavori, azaz a Sólyomül a juharfán című szerzeményt, melyet Matilda Frátriková és Magda Zámocká énekelnek.

0: rád.
1: Kedves hallgatóink, a szlovák Corbin Dallas alternatív rock zenekar felvételeit hallják. Most a Peknecesti Szép utak lemezről a Všetkosa mení, azaz minden változik, és a Nalej Önc című dalaik következnek.
2: Všetkosa mení, a ty zbíjíš.

Kedves hallgatóink, a Corban dallal szlovák alternatív rock zenekar szerzeményei forognak. A következő dalok a Karneválová Vrana Farsangi Varjú című 2013-ban megjelent albumukról forognak.

0: Kedves hallgatóink, a Corbin Dallas szlovák alternatív rockzenekar szerzeményeiből válogattunk. Hrubonyová Ivetta szerkesztő nevében is Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánunk. Viszonthallásra!
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most keddi műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét közéleti magazinját, majd a Lovári és a Ruszin félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét, közélet.
2: Dévleszerek Hávtuméro Malé, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Amit én kaptam az élettől, azt szeretném visszaadni másoknak. Vallja Gáspár Sándor, a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának mentora, aki számára ez a munka nem csak hivatás, hanem társadalmi felelősségvállalás is. Egy Nógrád vármegyei kis településről, Szalmatercsről indult, ma pedig már a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának mentora. Gáspár Sándor középiskolás fiatalokat segít abban, hogy megtalálják a saját útjukat, higgyenek a továbbtanulásban, a kitörés lehetőségében. Sándor jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója, miközben mentorként nap mint nap azon dolgozik, hogy a hozzá hasonló fiatalok több lehetőséget kapjanak az életben. Te ugye most a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának az egyik mentora vagy, de mesélj kérlek, hogy milyen út vezetett idáig, honnan indultál?
3: Szia, elsőként is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek az én személyes életutamról, illetve szakmai életutamról. Én onnan indítanám a történetemet, hogy én egy Nógrád vármegyei kis településről származom, Szalmatercsről. Ez Salgótarjántól körülbelül egy ilyen 12-13 kilométerre található. Általános iskolás éveimet az 1. István Karancsági Általános Iskolában töltöttem. Itt végeztem el az alapfokú képzést. Már az általános iskolás éveimben is valahogy megfogalmazódott az bennem, hogy szeretek tanulni, szeretek a diáktársaim miért dolgozni, és már akkor egy ilyen közösségi szerepet felvállaltam, akár mondhatni a diák önkormányzatban. Hatalmas ugródeszkaként jelentett számomra, amikor a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium Arany János tehetséggondozó programjában nyertem felvételt. Ez egy 5 éves képzésről beszélünk, és itt megkaptam minden a kompenzációkat, amit sajnos a családom nem tudott nekem megadni. Mivel édesanyukám nagyon sokáig egyedül nevelt engem és testvéreimet, illetve maga az anyagi háttér nem tette lehetővé azt, hogy nem tudom, nyelvvizsgát fizessen, vagy jogosítványt szerezzek. Ezt mind a program ebben tudott nekem segíteni, így szereztem jogosítványt, szereztem német középfokú nyelvvizsgát, illetve megszereztem a számítógépes jogosítványaimat is. Aztán, ami nagyon fontos, hogy igénytámasztott. Én eddig nem nagyon jártam mondjuk a vármegyén határán kívül. Nem volt az a szellemi tőke, az az alapvető a családban mondhatni érték, vagy lehetőség, hogy mondjuk mi színházba járjunk, vagy hogy a család nyaralni járjon, vagy hogy múzeumban járjunk. És amikor ebben a programba bekerültem, akkor nagyon jó érzés volt azt megtapasztalni, hogy ezeken a bennmaradó, úgy neveztük, hogy bennmaradó sétvégéken erre lehetőség van. Sítáborban vehettem részt, és ezek mind olyan élmények voltak, hogy van egy új világ, hogy kinyílt a világ előttem. Ez nekem tetszett, hogy szeretnék én is majd egy olyan életet élni, olyan egzisztenciát megteremteni magamnak és a családomnak, egy olyan polgári középosztálybeli emberré válni, aki ezt meg tudja magának teremteni, és tudatosan efelé menni. 2015-ben érettségiztem, és akkor gondolkodtam, hogy melyik az az irány, ami igazából nekem való. A tanáraim mindig is egy ilyen példaértékű emberek voltak, akár az osztályfőnököm, akár a nevelőtanárom, akár az általános iskolai osztályfőnököm, illetve általános iskolában volt egy diák önkormányzat vezető, aki szintén egy példaértékű és hatással volt az én úgymond életutamra. Ebből adódóan jött az a felismerés bennem, hogy lehet, hogy a tanári pálya illene hozzám. Mert hogy azok az emberi alapértékek, amiket ők képviseltek, illetve az a szakmaiság, ezek vonzóak voltak nekem is, és úgy gondoltam, hogy én akkor még az Esterházy Károly főiskolára jelentkeztem, történelem etika tanári szakra, és sikeresen fel is vettek engem 2015-ben. Én megértem azt is, hogy az Esterházy Károly főiskolából egyetemmé vált, úgyhogy ennek nagyon örültem, és bekerültem az egyetemi vérkeringésbe. Kezdetben fura volt, tehát hogy nem mondom azt, hogy nem volt érdekes világ számomra, egyedüliként úgymond egy kis faluból, aztán egy kisebb városból bekerülni egy ilyen nagyobb egyetemi városba, ez egy óriási mérföldkő volt számomra, és igyekeztem felvenni a ritmust, az életet a többi szaktársaimhoz hasonlóan. Azt gondolom, hogy az első fél évet követően sikerült is, barátságokat kötöttem, megismertem az egyetem polgárait, megismertem maga az egyetemi működést, úgyhogy egy nagyon izgalmas világ tárult elém. Ezt követően nyitott szemmel láttam, és én mindig is egy olyan ember voltam, aki ilyen proaktívnak mondhatja magát, és jelentkeztem különböző programokba, az egyetemnek a különböző szerveibe. Itt arra gondolok, hogy például jelentkeztem Hők mentornak, és akkor már az első éves belépő gólyákat én mentoráltam. Én indultam ezen a Hők választásokon, sikeresen megszavaztak engem képviselőnek, és ezután pedig beszédet kellett tartani, hogy ki milyen pozícióra jelentkezik, és én a Bölcsészettudományi és Művészeti Kari alelnök pozíciót pályáztam meg, a hallgatótársaim engem választottak meg, és ezt a pozíciót 2 éven keresztül tudtam szolgálni. Ez egy tényleg olyan lehetőség és olyan élmény is volt számomra, amelyben a tudásomat is tudtam kamatoztatni, másrészt azt, hogy a hallgatótársaim érdekeit is tudtam képviselni, illetve egy olyan híd voltam, amely így a hallgatóság és a vezetőség között egy kapocs volt.
1: Akkor ez a jelenlegi munkádhoz is szorosan kapcsolódik, így ahogy meséled az életedet, akkor végig minden életszakaszban megjelent az a fontos momentum, az a fontos pont, hogy te képviseled ugye a társaidat, a korosztályodat, és egy hidat is képezel ugye az intézmény vagy az iskola között, úgyhogy mondhatni akkor egy nagyon egyértelmű út vezetett idáig, hogy te most ugye az MCC-ben dolgozol. Ide hogyan kerültél és mikor?
3: 2024. szeptember 18-án kerültem állományba, itt az MCC Roma Tehetség programjába. Igazából volt egy lehetőség, annyit hozzáteszek, hogy én ezelőtt a közigazgatásban dolgoztam, majd 3 évet, és azt gondoltam, hogy én még nagyon fiatal vagyok, hogy egy munkahelyen töltsem az éveimet. Ez a közigazgatás egyébként ez egy minisztériumi munka volt, akkor társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságnak hívták. Abszolút a szívügyemnek tekintettem, hogy ezen a területen dolgozhattam, de mivel az a trendi, hogy most már nem egy emberöltő dolgozunk egy munkahelyen, hanem szerettem volna még mást is kipróbálni. És ahogy nézelődtem, szembe jött velem ez a lehetőség is, az MCC Roma Tehetség Program mentor pozíciója, és eljöttem ide egy állásinterjúra, ahol Antal István programvezető interjúztatott, illetve egy HR-es kollega, és nagyon izgalmas volt maga az interjúnak is a menete, nagyon érdekes volt a feladatkör, és igazából itt elmondták nekem, hogy ők milyen munkára hívnak meg engem. Ezt követően sikeres volt ide a felvételim.

0: Milyen feladatok tartoznak hozzád mentorként? Pontosan mivel kell foglalkoznod?
1: A mentori feladataink közé sorolnám azt, hogy a diákoknak az egyéni fejlesztési terv készítése. Itt átbeszéljük azt, hogy jelenleg ők most hol tartanak, és hogy mik a rövid távú és hosszú távú célok, mik az ő tantárgyi erősségeik, mik az ő, ha mondhatni, vannak olyan fejlesztendő területek, amelyek a későbbiekben még több figyelmet kell erre fordítani. Aztán van egy személyadatlap, ami igazából arra szolgál, hogy picit én is jobban megismerjem őket, betekintést nyerjek az ő belső világukban, az ő belső kis családi hátterükbe, illetve maga az a folyamat, az a menedzsment munka, ami azt öleli körül, hogy én ott vagyok egy fiatalnak, és kvázi, mint egy, nem is azt mondanám, hogy mankó, de hogy egy olyan ember, aki mindig ott van, ha kell, és aki látótakat vázol fel eléjük. Én nem az vagyok, aki pontosan megmondja nekik, hogy mire van szükségük. Nyilván, ha megkérdeznek, akkor az én életemből adódóan vannak megküzdési stratégiáim, van rengeteg tapasztalatom, azok a nehézségek, amiket ők mondanak, azokat én már megéltem, tapasztaltam, így tudok miből merítkezni. Én mindig azt tartom szem előtt, hogy látótakat vázoljak fel, és ebből ő eldönti, hogy mi az, ami neki szimpatikus, vagy amit én elmondok neki, kiveszi, amit magáinak érez.
0: Akkor az nagyon fontos, hogy a diákok, a fiatalok egy nagyon hiteles embernek tartanak ezáltal, hogy ugye rengeteg személyes tapasztalatot is be tudsz építeni a munkádba. Hány fiatal tartozik hozzád?
1: Jelenleg 50 fiatallal dolgozom. Ők az ország minden területéről érkeznek hozzánk. Ez egy nagyon izgalmas munka megszervezni azt, hogy egyrészt figyelmet szenteljek rájuk, hogy ők fontosak, és azt is, hogy én nem csak telefonon vagy online mentorálást végzek, hanem maga szerintem ez is egy óriási erőssége a programnak, hogy van arra lehetőség, hogy én ellátogassak személyesen, akár az intézménybe, akár a családhoz. És azt gondolom, hogy ez a hármas szög, amelyben középpontban a diák áll, ez egy óriási produktum, mert hogy garancia mind az intézménynek, mind a szülők számára az, hogy megvan ez a hármas kör, és itt tudunk egymásnak jelezni, hogyha a fiatal nagyisten bármilyen kis akadályba ütközne. És nagyon jó érzés az, hogy látni azt, hogy akár a fiatalok hogyan működnek, milyen az ő személyiségük mondjuk akár otthon, a családi környezetben megismerni a szülőket, a tesókat, illetve megint az is nagyszerű, amikor ellátogatok egy intézménybe, egy oktatási intézménybe, vagy egy kollégiumba, ahol az osztályfőnökkel, vagy éppen a kollégium nevelőtanárral tudok találkozni, és beszélni a fiatalról, és annak lehetőségeiről, hogy hogyan tudunk egyébként még szorosabban együttműködni, illetve maga az, hogy a fiatalnak a lehető legjobban, fókuszáltan támogatni az ő szakmai előmenetelét.
0: A diákjait között vannak középiskolások és egyetemisták is vegyesen?
1: Nem, én kifejezetten csak a középiskolás diákokkal foglalkozom. Én vagyok az, aki így menedzseli a kis életüket, illetve akihez tudnak fordulni különböző kérdésekkel, de így még emellett így a mentorálás mellett van pár feladatom, amit még így végzek a programon belül, ilyen a Roma Dialóg, amiről, hogyha összefoglalóan kellene beszélni, van egy téma, amit mi kitalálunk, és elszívunk egy tudományos előadót, aki mondjuk 15-20 percben keretezi ezt a témát, majd 3-4 szakértővel a panelben ezt megbeszéljük, és igazából ezt nevezzük Roma Dialógnak, és ide meghívunk mindig az MCC más szervezet egységeikből, vagy külsősök is ide eljöhetnek, meghallgatják, a fiataljaink is itt vannak, inspirálódnak, kérdéseket tehetnek fel, illetve nyilvánvalóan tágul az ő látókörük, mert alapvetően ezek nagyon izgalmas témák szoktak lenni, próbálunk mindig egy ilyen trendy, fancy témákat behozni, hogy minél jobban hallgatóközpontú legyen, és ez érdekes téma legyen a részükre is. Illetve ezen felül még a rekrutáció munkában működök közre, eljárok iskolába, különböző intézményekhez, szervezetekhez, és népszerűsítem a programot, előadom, hogy igazából itt milyen munka is folyik, hogy épül fel a Roma Tehetség program, és hogy mi kiket várunk ide, kik azok a fiatalok, akik hozzánk tudnak jelentkezni. Arról beszélek, hogy ez az ő életükben, ez egy milyen ugródeszka lehet.
0: Akkor neked mentorként ugye a szakmai kérdéseken felül a személyes életüket is valamennyire egyengetni kell, és abban is segíteni. Mennyire kötött a munkád? Úgy kérdezem, hogy nyilván lehet, hogy ugye este találnak meg, vagy éppen akkor van a diákoknak szabad idejük. Mennyire jelent ez nehézséget számodra, hogy ez egy viszonylag így kinyúlik ez a munkaidő, amiben elérhetőnek kell lenned?
1: Nem azt mondom, hogy nem voltak nehézségek. Nyilvánvalóan maga a mentor pozíció, ez rugalmasságot kíván. Tehát ez egy más feladatkör, mint egy programkoordinátor vagy egy projektasszisztens, mert itt mindig adódhat bármiféle kérdés. Alapvetően úgy próbálom ezt az egészet megszervezni, illetve maga a diákokat is egy olyan keretben tartani, hogy majd a későbbiekben, akár hogy amikor majd az egyetemi pályájukat megkezdik, akkor ez egy óriási előnyük lesz az ő részükre. Tudják azt, hogy mikor és hogyan tudnak engem keresni, tehát hogy ezzel nincs probléma. Nyilván voltak a kezdetben az első lépéseknél még ilyen nehézségek, hogy akkor tudom, még este 11 órakor is, akkor még Sanyi, tudsz-e nekem ebben segíteni, vagy hú, elfelejtettem ezt és azt. Nyilván nem azt mondom, hogy ezek nem fordulnak elő, de most már ritkábban kialakítottam azokat a csatornákat, ahol ők tudják azt, hogy milyen kérésekkel pontosan hogyan tudnak engem megkeresni. Van egy folyamatos jelenlét így az életükben. Azt az érzetet biztosítja, hogy van egy személy mögöttem, akihez mindig oda tudok fordulni. És a diákok részéről is ez a visszacsatolás érkezik, hogy szó szerint idéz, hogy tök jó, hogy vagy nekünk, Sanyi.

0: Te egy nagyon erős támasz vagy itt a diákoknak és a mentorátjaidnak. Neked ki vagy mi a támaszod, aki téged tud erősíteni?
1: Alapvetően nem is azt mondom, hogy támasz, példaképeim vannak. Most, ha egy példaképet kellene említeni, akkor én Benedek Tibor nevét említeném meg. Aki őt nem ismerni, ő egy olimpikon volt, illetve a magyar vízilabda válogatottnak a vezetőedzője volt, sajnos már elhunyt. Egyszer megkérdezték tőle, hogy ha össze kellene foglalnia, hogy mi az ő sikerének a kulcsa, akkor mit mondana? Ő azt nyilatkozta, hogy sose ő volt a legszebb, a legokosabb, a legjobb úszó, a legerősebb, hanem mindig ő akarta jobban. És ezt annyira magaménak tudom érezni, hogy a saját életemre vonatkozóan, hogy én mindig kitartóan és szorgalmasan dolgoztam azért, hogy ahonnan én indultam, mondjuk valahonnan a -2-ről, és most megérkezzem oda, hogy egy, mondhatni már, hogy egy középosztálybeli polgári emberré válhassak.
0: Mennyire nehéz a diákoknak a motivációját, az inspiráltságát fenntartani? Ugye már ez a generáció, ahogy beszéltük is korábban, nagyon szépen halad előre, tudatosak, a tanulmányi eredményükben is minden fontos dolgot elérnek. Mennyire nehéz őket még motiváltabbá tenni, vagy olyan kihívásokat állítani eléjük, amitől nem azt érzik, hogy kicsit hátradőlhetnek, hanem hogy még azért teljesíteni kell.
1: Nagyon izgalmas kérdés, mert én első körben azt csinálom, hogy amikor megismerkedem a mentorátjaimmal, akkor első lépésben egy mély beszélgetés veszi kezdetét, egy bizalmi kapcsolatnak a felépítése. És ezután, amikor megismertem a diákjaimat, megvan ez a bizalmi kapcsolat, akkor nekem ez már vázolódik fel, hogy én hogyan tudok hozzájuk kapcsolódni. Igen, nagyon sokszor felmerül a motiváció kérdésköre, az, hogy ők tehetséges roma fiatalok. Volt már arra precedens, hogy azzal találkoztam, hogy Sanyi, folyamatosan jól teljesítek, minden tantárból majdnem, hogy kitűnő vagyok, nyelvvizsgával rendelkezem, de hogy a családom már nem is az, hogy örül neki, hogyha jól teljesítek, hanem inkább már elvárják, és hogy már kevésbé tudok ennek örülni, hogy akkor én most jól teljesítek. Én, mint mentor, erre hogyan tudok jól reflektálni, hogyan tudok erre szakmailag válaszolni. Erre én azt válaszoltam, hogy van nekünk egy egyenesünk, ahol meghatározunk különböző stációkat. Ezekben a stációkban vannak középtávú és hosszú távú célok, tervek. Mi az, amit ő saját magának felállított, mi az, amit el szeretne érni az életében, mik azok a kihívások, amiket ő szintén szeretne teljesíteni. Én ebben hogyan tudok neki segíteni, hogyan tudom őt jól támogatni, nem tanácsot adok nekik, hanem látótakat vázolok fel, illetve nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy fontos az, hogy ők sikeres legyen, és hogy kiteljesedjen, de hogy tudjon kikapcsolódni. Engedje meg magának, hogy ő pihenjen, engedje meg magának, hogy ő lazíthasson. Ezeknek is megvan a lehetősége és a keretei, ezáltal új lendülettel kipihenten tud nekiállni, és akkor utána nyilvánvalóan, amikor pedig munka van, vagy tanulás van, akkor pedig tegye oda magát. És ez így is van rendben.
0: Hogy látod az itteni diákokat a roma identitásukban, mennyire kell erősíteni?
1: Nagyon diverz a társaság. Tehát vannak olyan diákjaink, akik rendben vannak az ő identitásukkal, tudják azt, hogy ők milyen cigányok, illetve ismerik a cigány költőket, Kossuth díjasainkat, szóval, hogy teljesen rendben vannak. Vannak olyan diákjaink, akik már kevésbé, úgyhogy próbálunk a programban arra is odafigyelni, hogy ezek a hiányosságok, hogyha vannak a diákjaink életében, akkor ezekben is választ adjunk. Akár a kultúra kapcsán több olyan képzési hétvégén is voltak olyan kurzusaink, ahol mondjuk a roma kultúrával találkozhattak, akár mondjuk egy táncház keretében, akár mondjuk egy előadás keretében, egy képzőművészeti alkotás keretében megtaláljuk annak a lehetőségeit és módjait, hogy hogyan tudjuk az ő identitásukat erősíteni. Van, amikor csak egy ilyen szemtől szembeni beszélgetésben, mert arra van igény, de nyilvánvalóan nagyon fontos az, hogy nekünk, hogy egy jó közösség kovácsolódjon itt az RTP-n belül, és hogy amikor a diákokat megkérdeztem például, hogy soroljanak fel legerősebb elemeit a programnak, akkor például a közösséget első helyre tették, és azt gondolom, hogy ez sok mindent elárul, hogy bátran tudnak egymáshoz hozzáfordulni, bátran tudnak egymásról kérdezni, mert igen, itt van rumungró, van olácigány, van bászcigány, kíváncsiak egymásra, és érdeklődőek, és fontos nekik, hogy erről beszélgessenek. Olyan jó ezt látni, hogy nagyon sokszor nem is az van, hogy ezt nekem kellene szorgalmazni, vagy maga mondjuk a programban ezt be kellene építeni, hanem ez egy alulról jövő kezdeményezés, és ezt a diákok vagy kiérik, vagy ők egymás között megbeszélik, erről nagyon jó diskurzusok szoktak lenni.
0: Hogy látod, roma értelmiségiként fontos bizonyos társadalmi kérdésekben is állást foglalni, vagy véleményt nyilvánítani?
1: Én azt gondolom, hogy roma értelmiségiként mindenképpen. A roma értelmiségnek egyfajta közösségi kapőr szerepet kell felvállalni. Itt arra gondolok, hogy igenis, hogyha akár a szakmában, akár a közéletben, de hogy hallatni kell a hangunkat, és hogyha olyan idézőjelben támadás, vagy olyan hangok hallatszódnak, ami nem releváns, nem igaz, sértő, bántó, és még sorolhatnám, akkor a roma értelmiségnek ebben meg kell szólalnia, és állást kell foglalnia. És én azt gondolom, hogy most már kitermelődött egy olyan roma értelmiségi réteg, akik hitelesen meg tudnak szólalni ezekben a kérdéskörökben, példát mutatva is, akár a fiatalabb, vagy a jövő generációnak.
0: Hogyan látod a jövődet? Meddig szeretnél itt az MCC-ben tevékenykedni?
1: Köszönöm a kérdést. Jelen állás szerint most itt ugye mentori pozíciót látok el, és ez egyfajta társadalmi felelősségvállalás is, hogy amit én kaptam akkor az élettől, próbáljak ebből visszaadni valamit a fiataloknak. Most még azt érzem, hogy ezzel még munkám van, ezt csinálnom kell, addig azt én ezt folytatom. Nem azt mondom, hogy ezen a pályán fogok nyugdíjba vonulni. Én emellett még hallgató vagyok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományok karán. Hamarosan végzem, diplomázom, körülbelül még egy másfél éven van. Előfordulhat, hogy vissza fogok kanyarodni akár a szakpolitikához, és szeretnék szakpolitikai kérdésekkel, akár az oktatással foglalkozni, akár mondjuk a foglalkoztatáspolitikával, vagy ifjúságpolitikával. Nekem is megvannak az ambícióim, én is egy agilis fiatalembernek tartom magam. Pontos, exakt választ most nem tudok neked arra vonatkozóan mondani, hogy meddig tervezek itt maradni mondjuk az MCC kötelékeim belül. Jól érzem magam, egy nagyon jó közösség tagja vagyok, nagyon szeretem azt a munkát, amiben én benne lehetek, és hálás vagyok, hogy megismerhettem ezen diákokat. De nyilvánvalóan, hogy az ember, ahogy a közmondás is tartja, hogy jó pap holtig tanul, én is szeretnék még fejlődni, szeretnék még kiteljesedni, ezt majd a jó Isten elrendezi.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Devlisza, Ficsanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Lengulikano rádió osko lovaritsko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale. Hate ungriko rádió vosajsunen perománi síb. Muruanav Kvalla Gábor. Szaszjó karjak cínó kraj, konkana rakagyilasz, jeg drabári kodó penlasz, számot robúj te lelpa peste. Ketrín bida, avlanda leszko trajo. Szoszke bida, sajsunen katari rostási boj.
4: Lássatom már, hogy ez messzi mei boj, rostásné, anda kiskörös, pále penaltu mengek paramicsa, pa kraj, haj pa leszko sávo, hát muro pral dur, dur, nagyon dur, andekadi bár ljuma, napo ungro, hanem pel bare külföldúri, szasz eg bárok raj. Koda lesz pel bud bers, rakhagyilas lesz eg cinosába. Le bare tudósa, le manusa, kurial tordi le lesz ki bel csőva. Haj pendine le krajeske, krajatjo báripe, kadosa voró, te bárola, kada lesz komeripe, le vadni, állaturi, o sap, o roslanja, haj o krokodilo, avlalesko vek za to. Kada les anda kada trin, ala turi mudare la vare savo. Tad nađon, nađon len samo peleste, ke kado trubujte merel sar barula, ande peski maj šuka vreme, ka na maj feder hačarlape, a tunči si te merel. Da sarte penavtu, ke ka naresla kodi vreme od romnilel, iš ka navlales romnil maj Mišto hatarlape, atunči si temerel, atunči mudarlo le svare savo, vadno vešeskovat pajesko. No kadoci no, sarče pere dias, leskodat nađon nađon gin dias pe, sožanla tekerel, devlakam so tekerav sartavel, kerada seg bari bari uči alvin, ka se ve sastrune vudarenca, ka se sastrune fejastrenca, hoć feriepe nek cerra ek hamesko fenjo andešu garzias, po cino kraj, Haj sasles le bare, i kolena speleste sama. De sar barolo cino kraj, aba baro rosas, sas cini fejastra katarajžan laste dikel, haj ande udvara podrom pe križara, jak cino raklo ro, vezatijas e ke šukare žukles. Kase je dalmata, sas žukel, peća šobut pećuri sas andre.

28 versengo. Penel kadal eskodad muloshavo, esargin di sardan. Kam este meres, hanastik meres ke muroje jetlan noyek shavo san. Le ala turiset kidentu mudarentu. Penel dahodish mudaren malam me pemande sama manca ingram murezukles. Na kankles kodad. Vikat ha kodo inkrela sodlesko shayato zukelses shayki delles shay mudarelles. Hát Andrégy az iszárd az páres, ha indul szájlaszó krajpeszke őronca, gelet a lyumat ediken. Penelpeszke őrongó szárreszliné darabig ande gav, zsántartum enge palpále, manca návenk hatikáj, mante nalen száma konszim, majd mékek a szécsor römanuseszke, szarmuregáda hullina kérnak, edelásolvo, és tele tagadi, hogy megrajszim. Szokörna szunaleszke őrőri boldanape palpále. Vagy zsalmaj dur, szomore szar zsalkaj káver, temre szelak, ekrajászis kogyis, kotávri doboli mávri hirdati me, kell ekrajészaszek sukár, sej. Penelkon kastélyaki majó pruni fejaszra, nagyon-nagyon úcsi fejaszra szasz. Pagrasztészko dumó prezsánlate hutyavel, kodavlalak a sakor rom. Leszka sakor

Nelkatkar, Vivoj, a Bazsanasz le grófúri, le báróvúri, le krájsza versenyezni, pelarak jakovaszt, pelakrájászki nyakovaszt. Ha indulé Vivoj lenca. Szakono hutyavel, szakono palpále pérel, hutyavel, Vivojvel, hutyile le fejasztra. A szokerlamról pral, nyeri a lakrájászki nyakovaszt. Penella, csikamel azt a delokráj, leszkel a peszkasá, kugyedi klassz, hogy azért voj majd csorroj, konszantuk a taravilán, szárbusos, pendas peszke káver a nav, csorri vánó, ugye, csi pendas, hogy csacsi pöld voj katharszi, krajszi, ha kányi raket, ha ne besli, ne haj, kérdi ne pengu abba. Szár kérde pengu abba, duj gyesz, trin gyesz, duj kurke, trin kurke, lesonatál, linasze, morel pa neve házasa, hát de la petéle o kraj, e kraj sica szoro ráti, érzi az lesz, kávri pendas voj, hogy kanasabó rosszász, pasa bölcső, vaszó pendele tudósa, hogy kaszó állatom mudárla lesz, kanán de peszki majlási vrá mávla, kaná romnya lela ugye, mi stoha tyárla pen. No dára lesz ki romnya krajási, trisza, hogy saj mudárem lesz.

0: Éppen Muroprálék városa, indulóba, a kameltem udáról lesz, krajá, szica lesz peszkó. Nyiló? Hát kuda lesz a mudár, de azt lesz a pesz. Uscsaló prelakó. Rom, heneldi kész, mgor rom. Kodó szapkam lesz te mudáról, tu abatyó. Jekkán, de majd nem áll, de pélam a bande, kadó szó tuke, jósoli szárdine, kanara kagyilán. Mistoj, enye, benye, penel, lingadake, devlen. Kado tényleg majdnem áll, de pélasz penel, leszke, kada lékon mange, kado pendas, kada aldrabá leszke. Mistoj, telli év ráme, páli telli more legyesza, páli mistoj hatjárem, pe zsampenge, ugye ábripel, mája, ke birtok urisasz, vezényoli a szemanu senande búti, de la odel pe pályeszko ágor, besen a téle báro tátoszasz, Hakam najol aso kraj. Kamelte najol vivo vileski romnjaj bisterdiline janes. Haj murot kraj ando pa igla so krokodilo kam nasta na kavelles. Sokerlaleski romnje ke vidja što sas mindig nilva sevuri sa slate. Haj šolande krokodilo s komul krz bo prefalo nilo. Haj mu darila le svare sar no penel muro rom. Kada abaduj to eše toj, hoć kam nasta mu darim to penel. Nagyon-nagyon te lasszál, már de te ne teljesül.
1: Ekrádió, Misto Amende. Pe a Márisib, Dasz Duma.

Kadongrikó rádió voszasz perománi síb. Pejek kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakó gyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: Изготовлено за спорености Duna Media Солгатато нонпрофитное закритое акционерное общество. A Duna Media Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA. A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló fél órában folytatjuk a szerb népzene szenvedélyes gyűjtőjének, feldolgozójának, a szerb zenetörténet egyik legnagyobb alakjának, Stevan Mokrányác munkásságának bemutatását.

Az 1856-ban a kelet-szerbiai Negotin városában született kiváló zeneszerző Stevan Mokranjac elődeinek, illetve zeneszerző kortársainak tapasztalatait felhasználva ötvözte a szerb nemzet zenéjének meghatározó stílusjegyeit, a felgyűjtött népdalokból megírta a 15 dalkoszorúból álló főművét, az általa komponált egyházi zeneművek segítségével pedig biztos alapot teremtett az egységes nemzeti zenei stílus kialakításához, fejlődéséhez. A Szerbiában, Makedóniában, Crnagorában és Dalmáciában összegyűjtött népdalokból 26 éven át 15 dalcsokrot írt, melyek eredeti elnevezése Rukaveti. Mokranjac dalkoszorúinak köszönhetően pezsgés és egészséges tisztulás indult meg a szerb nemzet zenei életében. Az általa vezetett első belgrádi dalegylet 1890 és 1910 közötti külföldi vendégszerepléseinek köszönhetően a szakavatott közönség Olaszországban, Németországban, Törökországban, Oroszországban, Magyarországon és Bulgáriában is megismerkedhetett Mokranjac életművével. A kórus 1895-ben Budapesten koncertezett. Mai műsorunkat Mokranjac sorrendben 5. dalkoszorójával nyitjuk, amely az összes közül a legtöbb dallamot tartalmazza, összesen 10 dalt fűzött egybe a szerző. Annak ellenére, hogy a rapszodikus zeneanyagból különböző tájegységek dallamvilága tárul elénk, az 1892 és 93 között létrehozott mű valóban teljes egységet alkot, köszönhetően a dalok uniformizáltabb feldolgozásának, mely során lehetőség nyílt egy nagyobb, homogén tematikus hangzásvilág kialakítására.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Mokranyác hatodik dalcsokrának egyik érdekessége, hogy az imént hallott opusszal egy időben keletkezett. Ebben a műben szülővárosa egyik legnagyobb hősének az 1804-ben kitört első szerb török ellenes felkelés kimagasló vezéregyéniségének, Hajduk Veljkónak állít emléket.
2: Nyit

0: nemzetiségek zenéje, válogatás a legszebb dallamokból.
1: Az 1894-ben keletkezett sorrendben hetedik dalcsokor az első dalfűzér, amely Szerbia határain túlról származó, de szerb eredetű dallamokat tartalmaz. Makrányác itt a középkori Szerbia, illetve a mai Makedónia területéről válogatott a szebbnél szebb szerb dallamokból.

mai műsorunk utolsó, egyébként sorrendben Mokranjác 8. dalcsokrát, a szerző által 1896-ban Pristinában, Makoszovó fővárosában felgyűjtött dallamok alkotják. A 4 különálló dalból keletkezett opuszt még a gyűjtés évében írta a szerző. Zsak!

Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában a kiváló szerb zeneszerző Stevano Krányác életébe és munkásságába nyertek betekintést. Sorozatunkat két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informativno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.